legújabb, kihagyhatatlan magyar rockzene. Csak itt. 103.9 Rock FM.

0: 103.9. Rock FM.
1: Like tell you about now, baby. You know she comes to

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Harmadfokú vízkorlátozás jöhet a kritikus térségekben. Elkezdődött az albérletdömping, nagyon erős lesz az UV-sugárzás ma. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűzőnapot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

tűzszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem lesz sebességmérő akció a kánikula miatt. A kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani, megtartották a Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Megtartották tegnap a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki nem egész egy óra alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, aki 1,4 óra alatt úszta át a Balatont. A különböző távokra mintegy 11 000-en neveztek 1190 településről 60 országból. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a rendkívüli meleg, és az UV-sugárzás is erős lesz. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűzőnapot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt minden koránkelőnek. Ez itt a Hétvégi Rock reggel vasárnapi kiadása. A mikrofonnál Dandó Ádit halljátok. Augusztus 2-a van, a pontos idő 6 óra 6 perc, a névnapjukat pedig ma a lehelek ünneplik. Isten éltesse őket sokáig. Nálunk már az első órában is jönnek a legnagyobb nevek. Hamarosan velünk lesz a Rainbow, énekel majd Alice Cooper, és érkezik a pokolgép is. Ez pedig a Van Halen és a Panama.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 5 perc múlva 7:30, és a mai napon ünnepli 75. születésnapját Jolin Turner, a Rainbow, majd Yngwie Malmsteen, illetve egy lemez erejéig a Deep Purple egykori énekese. A következő percekben a Rainbow-ban hallhatjuk. Isten éltesse őt sokáig. Ez az I Surrender. I Surrender.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik a Huey Lewis and the News slágere 1986-ból, ami még az Amerikai Pszichó című filmben is kulcs szerepet kapott. Jön a Hip to Be Square.
2: It's hip to be square.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Harmadfokú vízkorlátozás jöhet a kritikus térségekben. Elkezdődött az albérletdömping, nagyon erős lesz az UV-sugárzás ma. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilagbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
3: Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűzőnapot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM. 3:47 múlt egy perccel, és 3 évvel azután, hogy előző koncertjük sajnos meghiúsult, végre Budapesten koncertezik a Hollywood Vampires. Az Aerosmith-es Joe Perry, Johnny Depp, Tommy Henriksen és Alice Cooper szupergrupja szeptember 8-án lép majd fel a Budapest Sport Arénában. De addig is most Alice Cooper mester következik. Ez a Poison.

0: Rock FM.
1: A következő órát a Def Leppard korszakalkotó klasszikusa nyitja 1983-ból. Jön a korai MTV egyik legnagyobb slágere, a Photograph.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem lesz sebességmérő akció a kánikula miatt. A kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. Megtartották a Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és ittassanak be kisebb pihenőket útközben. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Megtartották tegnap a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki nem egész egy óra alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, aki 1,5 óra alatt úszta át a Balatont. A különböző távokra mintegy 11 000-en neveztek 1190 településről 60 országból. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a rendkívüli meleg, és az UV-sugárzás is erős lesz. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűzőnapot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggel, sziasztok! Ez itt a hónap első vasárnapi rock reggele. Én pedig Dandó Ádi vagyok. 7 óra múlt 7 perccel, és megyünk tovább a legkirályabb rock zenékkel. Perceken belül itt lesz velünk az Iron Maiden, jön a Whitesnake, és zenél majd a Guns N' Roses is. De előttük most jön a T-Rex, és a Bang-a-Gong, Get It On!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Óvjuk a bőrünket, nagyon erős lesz az UV, teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, már tudjuk, hogy alakul a következő tanév. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen leáll a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták, ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. Hatályba lépett az új kormányrendelet is, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a Mavir kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás lesz ma, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűzőnapon. Ma egyébként harmadfokú riasztás van a legtöbb vármegyére magas középhőmérséklet miatt. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő év június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-éig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetencia mérések rendszere is. Hőmérsékleti rekordokat hozott a szombat. Megdőlt az országos és a fővárosi napi hajnali melegrekord is. Budapesten a Jánoshegyen mindössze 26 fokig hűlt a levegő. Mindkét korábbi csúcs 2018-ban született, az egyik a budapesti állatkertnél, a másik pedig Fonyódon. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a kánikula, a legmelegebb órákban ma 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. Országszerte sokat süt majd a nap, de az északi és a dunántúli középhegységben jobban megnövekedhet a felhőzet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában gyenge marad, de északnyugaton és északkeleten megélénkülhet, valamint zivatarok környékén meg is erősödik. A jövő héten is folytatódik a hőség, egyre melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rockzenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. 3 perc elmúlt 3:48, és idén lesz 70 éves Varga Miklós. Ebből pedig 50-et már a pályán töltött. Így az énekes a dupla jubileumot egy különleges, egész életművét átölelő koncerttel ünnepli majd meg. A dátum november 21-e, a helyszín pedig az Erkel Színház lesz. Az este különleges vendégei között ott lesz majd többek közt Viki Dágyula, Kalapács József, Nagy Feró, Pataki Attila, Rudán Gyó vagy éppen Takács Tamás, de színpadra lép az egykori VM Band is. És most nálunk is ők következnek. Ez a Lánya hegyről.

0: Rock FM.
1: Hamarosan érkezik az a dal, amiről bátran kijelenthetem, hogy megváltoztatta az életemet. A 80-as évek rockzenéjének talán legemblematikusabb darabja következik. Jön a Bon Jovi és a Living on a Prayer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Elkezdődött az alvérlet dömping. Kárpátalján is gyűjtik a búzát a rászorulóknak. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilagbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Közelebb került az 50 éves hívszerelvények cseréje. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új hévek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűző napot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a hónap első vasárnapi rock reggele, én pedig Dandó Ádi vagyok. Megyünk tovább a legkirályabb rock zenékkel 8 óra után is. Nem sokára érkezik az Extreme, itt lesz a Nickelback, és jön a The Cult is. Előttük pedig zúzzon egyet a Pantera, ez a Walk.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Szinte mindenki a múlt héten ünnepelte a születésnapját az Extreme klasszikus felállásából. Paul Geary ex-dobos július 24-én, Gary Sharon énekes pedig 26-án lett 65 éves. Pat Badger basszusgitáros pedig július 22-én töltötte be az 59. életévét. Arról már nem is beszélve, hogy a csapat legendás Pornography című albuma pedig jövő pénteken lesz 36 éve, hogy a boltok polcaira került. Erről szól most az egyik legnagyobb klasszikus, ez a Get the Funk Out.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Mégsem lesz sebességmérő razzia jövő héten. Tart a tűzgyújtási tilalom, megtartották a Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Megtartották tegnap a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki nem egész egy óra alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, aki 1,4 óra alatt úszta át a Balatont. A különböző távokra mintegy 11 000-en neveztek 1190 településről 60 országból. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a rendkívüli meleg, és az UV-sugárzás is erős lesz. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűzőnapot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongó.

103.9 Rock FM. Jövő szerdán lesz 29 éve, hogy megjelent az Aerosmith most következő kis lemeze. A Desmond Child-dal közösen írt dal az angol slágerlistán a legjobb 30 közé jutott, az amerikai rock mezőnyben pedig a top 5-ben végzett. És most nálunk is ez a Power Ballada következik. Ez a Hole in My Soul.

0: Rock FM. Hamarosan a Ford Fairlane kalandjai című film egyik legismertebb betétdalával folytatjuk. Jön Billy Idol és a Cradle of Love.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Már tudjuk, hogy alakul a következő tanév. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás lesz ma, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűzőnapon. Ma egyébként harmadfokú riasztás van a legtöbb vármegyére magas középhőmérséklet miatt. Teljesen leáll a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták, ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. Hatályba lépett az új kormányrendelet is, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő év június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-éig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetenciamérések rendszere is. Hőmérsékleti rekordokat hozott a szombat. Megdőlt az országos és a fővárosi napi hajnali melegrekord is. Budapesten a Jánoshegyen mindössze 26 fokig hűlt a levegő. Mindkét korábbi csúcs 2018-ban született, az egyik a budapesti állatkertnél, a másik pedig Fonyódon. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a kánikula, a legmelegebb órákban ma 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. Országszerte sokat süt majd a nap, de az északi és a dunántúli középhegységben jobban megnövekedhet a felhőzet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában gyenge marad, de északnyugaton és északkeleten megélénkülhet, valamint zivatarok környékén meg is erősödik. A jövő héten is folytatódik a hőség, egyre melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek! Ez itt augusztus első vasárnapi rock reggelének második felvonása. A mikrofon mögött Dandó Ádit halljátok. A legjobb rock zenék a következő etapban is nálunk szólnak. Nem sokára velünk lesz Rob Zombie, érkezik a Motley Crue, és tiszteletét teszi a Metallica is. Előttük pedig jöjjön a Skid Row és az I Remember You.

103.9 Rock FM. És ugye tudjátok, hogy nem csak FM-en, de online is hallgathatóak vagyunk, méghozzá a www.rockradio.hu oldalon. És ne felejtsétek Viber és SMS számunkat sem, ez a 0620-999-1039. Most pedig egy hazai klasszikussal megyünk tovább, ez a Bikini és az Agy helyett.

103.9 Rock FM. A holnapi napon ünnepli 63. születésnapját James Hetfield, a Metallica alapító frontembere. Isten éltesse őt sokáig, a tiszteletére pedig szóljon az a Metallica dal, ami ezen a héten szerdán volt 35 éve, hogy kislemez formájában a boltok polcaira került. Ez az Enter Sandman.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Rock FM.
1: A következő órát a Europe legnagyobb slágere nyitja. Jön a 25 országban is a csúcsig menetelő The Final Countdown. It's the
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Nem lesz sebességmérő akció a kánikula miatt. Tart a tűzgyújtási tilalom, élőhelyvédelmi munka kezdődött a Velencei tónál. Villányi Eszter vagyok. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és ittassanak be kisebb pihenőket útközben. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
2: A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Megtartották tegnap a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki nem egész egy óra alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Réb Fülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, aki 1,5 óra alatt úszta át a Balatont. A különböző távokra mintegy 11 000-en neveztek 1190 településről 60 országból. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a kánikula, a legmelegebb órákban ma 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. Országszerte sokat süt majd a nap, de az északi és a dunántúli középhegységben jobban megnövekedhet a felhőzet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában gyenge marad, de északnyugaton és északkeleten megélénkülhet, valamint zivatarok környékén meg is erősödik. A jövő héten is folytatódik a hőség, egyre melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt az első vasárnapi rock reggelünk ebben a hónapban. Én pedig Dandó Ádi vagyok. 10 óra után is hozom nektek a legjobb rock dalokat. Nem sokára velünk lesz a Kiss. Érkezik a Red Hot Chili Peppers. És zenél majd a Stone Temple Pilots is. Előttük azonban itt van a The Rolling Stones és a Painted Black.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. Ezen a héten már 5 éve volt annak, hogy elhunyt Dusty Hill, a ZZ Top alapító basszusgitárosa. Emlékezzünk most rá egy korai klasszikussal, amiben énekesként is őt hallhatjuk. Ez a Tush.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

103.9 Rock FM. Most pedig a grunge keresztapjának is nevezett Neil Young-gal megyünk tovább, aki világilletében ismert volt arról, hogy nem rejti véka alá véleményét. A következő dalban például az idősebb George Bush egykori amerikai elnökkel szemben fogalmaz meg meglehetősen éles kritikát. Ez a Rockin' in the Free World.

103.9 Rock FM. Csoda szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a hónap első vasárnapi rock reggelének utolsó 60 perce. Engem Dandó Ádinak hívnak, és ebben az órában még én játszom nektek a legkirályabb rock zenéket. 11 után velünk lesz a Faith No More, jön a P-Box, és énekel majd Billy Idol is. Most pedig egy kanadai banda következik, akik egy amerikai nőről énekelnek. Ez a Guess Who és az American Woman.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most hétfőn már kereken 40 éve volt annak, hogy a Queen Magyarországon járt, az a Kind of Magic című lemezüket népszerűsítő Magic Tour egyik utolsó állomásaként. Emlékezzünk együtt erre a kerek évfordulóra a csapat Magnum Opuszával. Ez a Bohemian Rhapsody.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és a végéhez ért augusztus első hétvégéje, legalábbis ami engem illet. Most ugyanis érkezik Klamancse Krisztián a Rock Lexikonnal, délután 2-től egészen éjfélig pedig Schubert Krisztiánnal töltetitek a nap fennmaradó részét. Mindenki vigyázzon magára ebben a nagy melegben, hidratáljatok és menjetek árnyékos helyekre. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádi volt veletek, találkozzunk jövő szombaton is. Addig is én most az Extreme-mel köszönök el. As a more than words.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Ebben az évben január 1-én életbe lépnek az általános adóról és személyi jövedelemadóról szóló törvények Magyarországon. Február 28-29-e a Szovjetunióban fekvő Szumgaitban, ma Azerbajdzsán területe véres, 32 halálos áldozattal járó pogrom zajlik a helyi örmény lakosság ellen. Az esetet a hegyi karabaki háború egyik első kiváltó eseményének tekintik. És március 15-e 10.000 fős ellenzéki tüntetés van Budapesten. 1988 az évszám a mai alkalommal, a Rock Lexikon megint külön kiadás, Klamancsek Krisztián vagyok, az év óriási sikerű albumai AC/DC Blow Up Your Video, Bonnie Tyler Hide Your Heart, az R.E.M. és a Green, 88-ban a fél világ még azt sem tudta, hogy az R.E.M. létezik, de egy-két éven belül nem csak hogy megismeri őket az egész világ, hanem szupersztárok lesznek. Deep Purple még az albumok között és a Nobody's Perfect, Edda művek itthonról és a változó idők, a Pink Floyd új albuma 1988-ban, a Delicate Sound of Thunder, és a Rammstein névválasztása is ebben az évben történik. Rammstein Miesenbachban egy légi bemutató katasztrófába fulladt, 30-an azonnal meghaltak. A Rammstein együttes nevét a tagok a légi katasztrófa nyomán választották. És ugyanebben az évben megalakul a Nirvana, a 80-as évek végén alig ismeri őket valaki, még az Egyesült Államokon belül is, aztán 1991-től óriásit mennek, és a 90-es évek egyik legjelentősebb alternatív rock zenekarává válnak. Kezdés 1988 óriási sikerei között, íme az amerikai csapat dán származású énekessel. Ők a White Lion, ez a Wait.

És az 1988-as amerikai listavezető Robert Palmer és a Simply Irresistible, ő az, aki már a 70-es években énekel, méghozzá elég jókat, de sosem annyira jókat, mint aztán később a 80-as években. Robert Palmer a 80-as évek elején például óriási sikerrel énekli azt, hogy Johnny and Mary. A 80-as évek közepén a csapatot úgy hívják, hogy Power Station, amelynek az énekese lesz nagyjából a Durán egyik feléből, mert hogy a Durán másik feléből Arcadia lesz. A Power Station munkássága csupán egy-két évig tart, 1986-ban Robert Palmer újra szólóban folytatja, az Addicted to Love ugyanebben az évben vezeti az amerikai slágerlistát, 88-ban pedig az imént hallott dal, szintén amerikai listavezető. És ha már a number one sikereknél tartunk, Guns N' Roses megelőzőleg és a Sweet Child O' Mine, a bemutatkozó album az Appetite for Destruction 87-ben. 88-ban a Hard Rock Heavy Metal dal és a Hard Rock Heavy Metal banda az amerikai poplisták csúcsán áll. És még a műsor kezdése, a White Lion és a Wait, lesz még szó a White Lionról a mai 1988-as különkiadásban. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a 80-as évek sorozatban a mai alkalommal újabb legendás évszám és a hozzátartozó óriási rock sikerek. 1988-ból jön a Def Leppard Hysteria tombolása, vagyis a Double Play, az album a Hysteria, amelyik 87-ben jelenik meg, és rengeteg szuper slágert tartalmaz. Köztük a 88-ig átnyúló szerelmes balladát, amely vezeti az amerikai slágerlistát. Joe Elliott zenekar vezetésével és énekhangjával óriásit mennek egy-két éven keresztül, köszönetért a nagy lemeznek és a róla kimásolt sikereknek. A másik hatalmas durranás pedig a Pour Some Sugar on Me, ami igaz, hogy nem lesz listavezető a poplistákon, de rock szempontból a következő évtizedek ikonikus slágere lesz a Def Leppard pályafutásában és repertoárjából. Íme a Def Leppard és a Hysteria album és a Double Play, ez a Love Bites, utána a Pour Some Sugar on Me.

Pataki Attila szerzeménye és az Edda munkássága már 1988-ban, itt már 2-3 éve szuperbandának számítanak Magyarország számára. A vadonatúj nagylemez a Hungaroton kiadásában jelenik meg, az Edda slágerének a címe Mindig veletek, és megelőzőleg a Hysteria album tündöklése 1987-től folyamatosan, róla pedig egy-két szupersláger, pontosabban kettő, hiszen ezért hívjuk Double Play-nek, a Def Leppard 88-as amerikai listavezető slágere a szerelmes rockballada a Love Bites, és a másik óriási siker a Pour Some Sugar on Me. Persze nem csak ez a kettő volt az albumról, hanem sok minden más. 1988. április 3-án a Romániában élő kisebbségek kiadványaiból száműzik az anyanyelvi helységneveket. Április 14-e Afganisztán és a Szovjetunió képviselői aláírják az afganisztáni háború lezárását és a szovjet erők kivonását szabályzó genfi megállapodást. És május 20-a, 22-e az MSZMP országos értekezlete zajlik, Kádár Jánost leváltják az első titkári posztról, és Grósz Károlyt az MSZMP főtitkárává választják. Közben a Whitesnake óriási sikere átnyúlik 1988-ra, megint 1987 az évszám, amikor jön David Coverdale és a csapat, és a Here I Go Again amerikai listavezető sláger lesz, aztán az Is This Love, mint szuper ballada nem lesz listavezető, de még 1988-ban is siker. Íme David Coverdale és a Whitesnake, és az Is This Love.

Rock Lexikon külön kiadás 1988 és a legnagyobb rock sikerek. Ismerős az elmúlt néhány perc dallamban? Simon & Garfunkel és a 60-as évekbeli óriási siker. Egészen pontosan nem biztos, hogy ez volt a legnagyobb sikerek között akkor a 60-as években. A Bangles viszont csúcsra járatja 1988-ban, és a négy tagú lánycsapat egyik legjobb hard rock heavy metal felvétele szinte, amit a feldolgozásnak és a sajátos stílusnak köszönhetünk. A Bangles feldolgozása eredeti címmel a Hazy Shade of Winter, vagyis a tél ködös árnyéka. Ossian még megelőzőleg és az Acélszív Paksi Endre szerzeménye a hard rock heavy metal a 80-as években még majdnem gyermekcipőben jár. 1985 előtt hivatalosan nem is létezik ennek bármiféle magyar együttese vagy magyar változata. A Pokol GP az Érdem 1985-től és az újabb trónkövetelő többek között az Ossian. Az 1988-as siker az Acélszív és a szerelmes balladák közül egy újabb a mostani hármas blokkban David Coverdale és a Whitesnake és az Is This Love. 88. május 29-én a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége négy napos konferenciája szerint a pártnak el kell vetni a több pártrendszerre irányuló követeléseket. Május 30-a Gorbacsov és Reagan Moszkvában találkozik, de nem sikerül megegyezniük a csillagháborús program leállításáról. És 1988. június 16-a Nagy Imre volt miniszterelnök kivégzésének 30. évfordulóján Párizsban, a temetőben felavatják Nagy Imre és mártírtársai jelképes síremlékét. Magyarországon független csoportok megemlékezést tartanak a Batthyány örökmécsesnél, a körülbelül 200 fős tömeget a rendőrség erőszakkal feloszlatja. Rengeteg a ballada 1988 sikerei között. Richard Marx 1983-ban már Lionel Richie oldalán énekel, de az önálló karrier csak 1987-ben indul el. Viszont 88-ban és 89-ben, meg aztán később a 90-es években is szuper slágereket gyárt. Richard Marx 1988-ban az első amerikai listavezető slágerét ünnepelheti, a szerelmes dal címe Hold On To The Nights. Aztán a Chicago, akiknek új énekese van 1987-re, és az I Don't Wanna Live Without Your Love már az új énekessel készül el, de utána is szuper slágereket gyártanak Peter Cetera nélkül is, aki egyébként 1986-tól szólóban folytatja. És az Aerosmith tündöklése még, ők is balladával jönnek 1988-ban, akkoriban bevonják dalszerzőként és társszövegíróként Desmond Childot is, aki többek között a Kiss-t is sikerre vitte a 70-es-80-as évek fordulóján. Szerelmes balladák a Rock Lexikon külön kiadásában most az évszám 1988 ebben a két órában. Richard Marx énekel, utána Chicago és az Aerosmith.

0: Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban ebben a két órában. 1988 a mai alkalommal a Terítéken, és az óriási sikerek a második órában is folytatódnak. Az óriási sikerek közül Steve Winwood és a Roll With It Baby. Vagy a Bon Jovi és a Bad Medicine.
1: Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
0: Ebben az évben június 27-én több tízezres tömegtüntetés zajlik Budapesten a tervezett erdélyi falurombolás ellen. Június 29-e német Károly után Strauf E. Bruno az elnöki tanács elnöke, és július 6-a Bartók Béla újratemetése zajlik Budapesten a Farkasréti temetőben. 1988 az év szám, a Rock Lexikon különkiadásának második órája ez, és a legjelentősebb albumok az évből a már emlegetett AC/DC és a Blow Up Your Video, Bonnie Tyler és a Hide Your Heart, az R.E.M. és a Green, a Deep Purple és a Nobody's Perfect, Edda művek és a Változó idők, vagy a Pink Floyd és a Delicate Sound of Thunder. Klamancsek Krisztián vagyok, a második óra kezdéseként az a Steve Winwood, aki a 60-as években még a Creedence Clearwater Revival egyik oszlopos tagja volt, a 70-es években szólóban folytatta, de soha nem akkora sikerekkel, mint aztán a 80-as években, hiszen 1986-ban a Higher Love című dala amerikai listavezető, 1988-ban pedig ez a dal újra amerikai listavezető. Íme Steve Winwood és a Roll With It.

Beatrice ügyeletes slágere 1988-ban a Rock Lexikon külön kiadásában, enélkül a dal nélkül nem is lennének 88-as magyar sikerek, hiszen később még a 90-es évek elején is nagyon sokan ezt dúdolták, vagy ezt énekelték. Nagy Feró szerzeménye Hírlemon Bertalan oldalán, és a Beatrice egyik leghíresebb, legismertebb felvétele a Boldog Szép Napok, a Hungaroton lemezkiadó kiadásában. Bon Jovi és a Bad Medicine még megelőzőleg, ezzel pedig a New Jersey album tündöklése és a Bon Jovi sikertörténete, ha 1984-ben karrierindításnak még nem, 1986-tól az új nagylemez és a szuperslágerek kapcsán mindenféleképpen, és a New Jersey album, ami 1988-ban jelenik meg, és nem lett kisebb siker sem az album, sem a róla kimásolt óriási sikerek, mint a 86-ban megjelenő Slippery When Wet kapcsán. Steve Winwood szóló karriere pedig páratlan, hiszen a 70-es években fele annyira sem sikeres, mint aztán később a 80-as évek évtizedében. Számos óriási siker egy évtizeden át, és két lista vezető az Amerikai Egyesült Államokban. 1986-ban a Higher Love, 1988-ban pedig a Roll With It, amivel kezdtem a második órát. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, és a külön kiadás a 80-as évek sorozat, és belőle az évszám ebben a két órában 1988. Augusztus 28-án Grósz Károly és Nikolaje Ceausescu találkozója zajlik Aradon. Szeptember 3-a a Magyar Demokrata Fórum Lakitelke 400 alapító részvételével pártá alakul. Később a Magyar Demokrata Fórum 1990 tavaszán megnyeri a független és demokratikus választásokat Magyarországon. És október 10-e Magyarországon hatályba lép a privatizáció alapjául szolgáló társasági törvény. Joan Jett and the Blackhearts pedig 6 évvel később visszatér az amerikai slágerlisták csúcsára, bár az I Hate Myself for Loving You nem lesz listavezető sláger, mint az 1982-es I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Blackhearts újabb óriási sikert könyvelhet el, az újabb óriási siker ez a dal.

In Excess Double Play a 88-as sikerek között a Rock Lexikon külön kiadásában. A Kick album 87-ben jelenik meg, de természetesen óriási sikerekről beszélünk, és legalább két év tündöklésről. Olyan sikerekről, mint az imént hallott New Sensation, és megelőzőleg a Devil Inside. Michael Hutchence énekhangja és zenekar vezetése megtette a hatását, és bár az In Excess 1984-ben is létezik már, korai sikerek 1984-86 körül az Original Sin vagy a What You Need soha nem dobtak akkorát, mint a Kick albummal aztán 1987-ben és 88-ban is. És még Joan Jett and the Blackhearts és a tündöklő siker az I Hate Myself for Loving You 6 évvel korábban 1982-ben majdnem az év slágerét éneklik azzal, hogy I Love Rock and Roll. 6 évet kellett várni az újabb óriási sikerre, 82-ben az előző lista vezető volt, ez pedig bekerül az első 5-ös mezőnybe. 1988. november 10-én politikai pártok alapítását is lehetővé teszi az egyesülési és gyülekezési törvénytervezet, amelyet aztán a kormány is jóvá hagy. A kormány dönt az alternatív katonai szolgálat bevezetéséről Magyarországon. November 11-e Csehszlovákia 88 elnevezéssel ellenzéki értelmiségek által kezdeményezett nemzetközi szimpózium kezdődik Prágában. A rendezvényt megnyitó Václav Havelt a rendőrség a megnyitás pillanatában elhurcolja. És november 13-a megalakul a Szabad Demokraták Szövetsége Magyarországon. Óriási sikerek 1988-ból, a magyar sikerek közül ez kihagyhatatlan. Lord és a Vándor.

Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

Rocklexikon külön kiadás csak is a legjobbakkal ebben a két órában a mai műsorban 1988-ból, és mondanám, hogy a U2 diadalmenete és tündöklése a vadonatúj Rattle and Hum albummal, de nem, hiszen az előző 1987-es The Joshua Tree album minden rekordot megdönt, és utána kényszerűségből csak alacsonyabb népszerűségű album jöhetett. Bono egyébként azt nyilatkozta az albummal kapcsolatban, vissza kell vonulnunk és át kell gondolnunk a dolgainkat, mert nem biztos, hogy most akkor jól csinálunk valamit. Aztán később tudjuk, hogy a U2 újra óriási sikereket gyártott, de az már nem biztos, hogy a 80-as évek végén van. Viszont sosem vezették az angol slágerlistát. Eddig, mert a Desire című dallal a pályafutásban először 1988-ban sikerül. Eddie Van Halen vezetésével a Van Halen még megelőzőleg, és újabb szerelmes dal rengeteg van 1988-ból, ez most a When It's Love, és még a Lord és a Vándor, a magyar neveket érdemes sorolni, hiszen Vida Ferenc, Gidófalvi Attila vagy Hollócsi László a szerzők és a dalszövegírók között, és a Hungaroton kiadása 1988-ban a dal, bár a Lord annak köszönheti ismertségét és népszerűségét, hogy 1985-ben, amikor első igazi nagylemezt adtak ki, az Ausztriában jelent meg. Itt vannak a filmek a tárgyalt évből, a Rain Man, vagyis az esőember Dustin Hoffman és Tom Cruise főszereplésével, aztán a Roger Nyula Pácban, a főszereplők között Bob Hoskins vagy Christopher Lloyd, az Amerikába jöttem is 1988-as, a főszerepben Eddie Murphy, Arsenio Hall és James Earl Jones, a Crocodile Dundee 2-es is, Paul Hogannel és Linda Kozlovskival, és az Ikrek nem utolsó sorban az év óriási film kassza sikerei között, a főszerepekben Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito és Kelly Preston. Miközben a balladák közül az előző órában mutattam hármat, mind-mind óriási siker volt, itt van most újabb három dal, amik szintén óriási sikerek. Cheap Trick és a The Flame az óriási visszatérés a 70-es évekből a banda számára, akik 88-ban a The Flame-mel, vagyis a lánggal jönnek, és egészen az amerikai slágerlista tetejéig jutnak. Aztán a White Lion, akik kezdték az egész műsort a Wait című dallal, amerikai hard rock heavy metal csapatról van szó, miközben dán származású az énekes. A White Lion másik óriási sikere 1988-ból egy ballada, When the Children Cry, és még a kihagyhatatlan Foreigner klasszikus újabb ballada, hiszen ők az évtized elején, közepén és végén is három balladával örökre beírták magukat a rock történelembe. Mick Jones szerzeménye 1988-ban az I Don't Want to Live Without You. Íme a balladák a második órában is. Először a Cheap Trick és a The Flame.

Bonn.

Rocklexikon különkiadás és a választott év a mai alkalommal a 80-as évek sorozatban 1988. Az első órában is voltak balladák, méghozzá a hármas csokor óriási sikerekkel, de hát annyi a ballada és a szerelmes dal 88-ból, még rock szempontból is, hogy a második órára is jutott egy hármas csokor. Mindenek előtt a Foreigner és az I Don't Wanna Live Without You az elmúlt percekből Mick Jones szerzeménye, akik egyébként három balladát csináltak a 80-as években úgy, hogy szuper sláger lett mindegyik. Mick Jones zenekarvezető egyébként azt nyilatkozta, nem így terveztük. Egyszerűen megtörtént. És még a White Lion és a When the Children Cry az első óra kezdő dala volt a Weight, az amerikai hard rock heavy metal csapat, akik óriási sikerrel mentek, de csak két sikerre futotta 1988-ban. Íme a második, a dance származású énekessel. És még a Cheap Trick, a nagy visszatérők, ugyanúgy, ahogy 86-ban a Boston esetében, de a Cheap Trick 88-ig várt a visszatéréssel. A 70-es években nagyot mentek különböző amerikai sikereikkel, most még nagyobbat 1988-ban, hiszen a The Flame című daluk felkapaszkodik a number one pozícióba az amerikai slágerlistákon. Mindez tehát 1988-ban történik, politikai és történelmi események és az óriási sikerek Magyarországról is, és az angol, amerikai és európai slágerlistákról. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Egy óriási siker azért még hátra van a mai műsorban, az a hölgy, aki pont ennek az évnek köszönheti a felfedezését, és utána hosszú-hosszú éveken át szupersztár. Tracy Chapman dalával búcsúzom, Rocklexikon egy hét múlva ugyanebben az időben, ugyanitt, Tracy karrierindító dala pedig a Fast Car.

Rockmusicon. Klamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

ki melyiknél tart. Írjuk meg. Hello mindenkinek. 14 óra után vagyunk, 5 perccel, ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban innentől Schubert Krisztián, Kalamancsa Krisztiának pedig köszönjük szépen a Rock Lexikont. De nem hagyunk senkit jó rockdalok nélkül. Már is itt a Sweet Home Alabama, közben pedig, ahogy mondtam, lehet üzenni az SMS és Viber 20 999 103.9.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Living After Midnight, itt a 103.9 Rock FM-en. V-motorok, jégszív, ez pedig hazairól, és ha már nem ilyen Ferenc, akkor egy gyors programajánló, legközelebb augusztus 15-én lép majd színpadra a helyszín Tokaj. Aztán 16 Debrecen, 20 Pécs, majd 23 Siófok. Ha mennénk bármelyikre, jó bulit!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Megvan még az útszűkület az 5. kerületben az Akadémia utcában, úgyhogy csak óvatosan. Aztán van egy lezárás a 10. kerületben az Óhegy utcában, és hasonló a helyzet az 5. kerületben a Balaton utcában is. Ha tehetjük, akkor kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

és David Bowie közös az Under Pressure itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még lájtosabb vizek revezünk így az óra végén. Meatloaf, I Do Anything For Love, mint az óra vége klasszikusunk, de nem állunk meg itt. Bon Jovi, Cartago, The Doors. Ezek is jönnek majd többek között a kövi órában. Aki teheti, maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

kicsi, a nagy, az Arthur és az Indián. Na meg itt vagyok én is. Nagyon szuper, vasárnap délután, hello mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Csak is a legjobb rock dalokkal, na meg velem Schubert Krisztiánnal. És várom az infokat, üzeneteket. Bármi van, az e-mail info@rockradio.hu, vagy jöhet akár SMS-ben, vagy Viberen. 20999 103.9. Köszönöm szépen. És akkor a legjobb rock dalok közül, de már is itt a Next. Jesus, you know me.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a Demohans, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jött egy nagyon kedves üzenet a Kovács családtól. Szia Krisztián, megyünk strandolni, és mivel lehet online is hallgatni titeket, így jössz te is velünk. Jó munkát! Üdv a Kovács család! De cipik vagytok. Nagyon szépen köszönöm. Más szinte érzem. Jön nektek a kövi, ez a Numb. Jó strandolást!

Pest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Megvan még a sávlezárás a Soroksári úton kifelé, úgyhogy ha lehet, akkor kerüljünk. Aztán egyirányosítás van a 11. kerületben a Budafoki úton, valamint hasonló a helyzet a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Kisebb-nagyobb torlódás lehetséges.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

lassan túl egy újabb zenei órán. Ez a 103.9 Rock FM, és folytatjuk, most még jön egy óravégi klasszikus, Lenny Kravitz és az American One. Aztán kezdünk egy újabb 60 percet, de továbbra is csak a legjobb rock dalokkal, a meg velem, úgyhogy senki se hova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Negyedöt előtt vagyunk 4 perccel. Nagyon szuper vasárnap délután továbbra is. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. Hello mindenkinek! 20999 a 103.9, erre pedig lehet pöttyögni. Hozzá lehet szólni a műsorhoz, úgyhogy csak bátran. Send me an angel, ez a mindjárt a Scorpions-tól, de még előtte itt a Bohemian Like You.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Bad Moon Rising, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön Charlie még hozzá egy dupla viszkivel, na meg a jéggel. És jön majd szeptember 11-én, és ugyanis lesz egy hatalmas koncertje a Barban Egrában. Hangolódunk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás, a 18. kerületben a Petőfi utca van lezárva, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán időszakos és szakaszos sávlezárás van az Üllői úton, valamint váltakozó irányú a forgalom a 3. kerületben a Pusztakúti úton, úgyhogy csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott?

Ez a 103.9 Rock FM. Heat of the moment, ez most az óra vége, aztán jön majd egy röpke szünet, majd megkezdjük a mai délután utolsó 60 percét, de a rock hétvégének közben sincs vége, úgyhogy aki teheti, mindenképpen tartsa velem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: hozom.
1: 17 óra után vagyunk 8 perccel. Nagyon szuper. Vasárnap délutánt mindenkinek. Megkezdtük az utolsó órát, de csak ami a délutánt illeti. A rock hétvégéből van még vissza bőven. A stúdióban Suvájt Krisztián. Two Princess, ez most a next. Közben pedig, ha lenne hozzám szólás, az SMS-es Viber 20 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

much time on my hands itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig névnapozunk, ma pasis névnap van, méghozzá Lehel. Srácok, megy a pacsi. Na meg Isten éltesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Szokás szerint nekik hozom a kövit. You've got another thing coming. Most itt a rakkan.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Megvan még a lezárás a 13. kerületben a Szent László úton, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán félpályás lezárás mellett autózhatunk a 22. kerületben a Szabadkai utcában, és hasonló a helyzet a 17. kerületben a Cinkotai úton is. Csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. U2 Desire, ez pedig az óra végi klasszikus, ugyanis lassan zárunk egy újabb zenei órát, na meg a vasárnap délutánt is. Aztán pici szünet, majd megkezdjük az estét. Le Grange zuhansz velem, Cherokee. Ezekkel kezdünk majd. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

18 óra után vagyunk 8 perccel, és hát megkezdtük a vasárnap estét, hála mindenkinek, továbbra is nagyon szuper hétvégét, ez a Rock hétvége, itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát azon a legjobb rock dalokat, Te vagy a tűz, ezzel folytatjuk mindjárt, de még előtte itt a Europe klasszikusa, ez a Cherokee, azon pedig lenne hozzám szólás, 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Azóta Scorpions és a Rock You Like a Hurricane. Itt a 103.9 Rock FM-en. Bikini legyek jó, ez pedig a kövi. És közben muszáj vagyok megemlíteni, hogy van egy weblapunk www.rockradio.hu, ahol akár online is lehet hallgatni minket, úgyhogy érdemes kattintani.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás mellett autózhatunk a második kerületben a Juhászné úton, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán egyirányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, valamint váltakozó irányú a forgalom a Hidegkuti úton az Ördögárok utca közelében, úgyhogy csak fokozott figyelemmel itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az Indulj tovább, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát pont itt teszünk, zárjuk az órát. My Favorite Game, mint az óravége klasszikusunk, aztán megkezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét, de tartogatok még jó rock dalokat. A kezdés például az Aerosmith-szé lesz, The Other Side. Ez is jön majd pár perc múlva.

továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Megkezdtük a mai rock hétvége utolsó óráját, de lesznek még itt jó rock dalok bőven. A stúdióban Sobert Krisztián. 20999 a 103.9, ez pedig a hívható SMS és Viber. Bármilyen infóra vevő vagyok, legyen az útinfó, üzenet, vagy esetleg életjel. Minden jöhet, mint ahogy jön a Next is. Cream, White Room, most itt a Rakkan.

Ez volt az LGT és a Pugi a zongorán, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt jönne a Queen, valamint a Hammer to Fall, előtte gyorsan hozom a jövő heti időjárásunkat. Ha minden igaz, akkor egészen péntekig csak napos időre van kilátás, sőt kánikula lesz, ugyanis a csúcsok 39 fok környéken alakulnak majd. Aztán péntekre és szombatra ígérnek némi felhőt és csapadékot, na meg lesz egy pici lehűlés is. Csak idézőesen 33 fokunk lesz.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy útszűkület a 6. kerületben az Isabella utcában. Legyünk óvatosak. Aztán sávlezárás nehezíti a közlekedést a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján. És van egy forgalmi rendváltozás a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban. Ne rutinból közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Fire Woman, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát akkor a záró akkord, ugyanis nincs már más hátra. Lenny Kravitz Fly Away, amivel zárjuk a mai rock hétvégét. De rögtön utána startol a Rock the Night, és én is maradok, úgyhogy aki teheti, tartson velem. Egészen egy félig nincs megállás. Csak is a legjobb rock dalok. Jó lesz.

Ez már a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap estét a stúdióban Schubert Krisztián, és egészen éjfélig pörgetem a legjobb rock dalokat, méghozzá megállás és megszakítás nélkül. Csak is változatosan. Utolsó cigaretta, ez jön mindjárt a P-mobiltól, de még előtte itt a Guns N' Roses és a Paradise City. Ha pedig lenne info vagy üzenet, az SMS Viber 20 999 103.9.

0: közlekedés.
1: Megvan még az útszűkület az 5. kerületben az Akadémia utcában, úgyhogy csak óvatosan. Aztán van egy lezárás a 10. kerületben az Óhegy utcában, és hasonló a helyzet az 5. kerületben a Balaton utcában is. Ha tehetjük, akkor kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Meatloaf és a Rock'n'Roll Dreams Come True itt a 103.9 Rock FM-en. És hát akkor az óra végig klasszikus Aerosmith Walk This Way, ezzel zárjuk most ezt a 60 percet, aztán hozom a kövét, méghozzá az ECDC-vel az élen. A kezdés a Big Gun lesz.

0: Na, kipancsoltuk magunkat.
1: Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban egészen éjfélig Schubert Krisztián, a terepistában pedig továbbra is csak a legjobb rock dalok. Love Hurts, aztán Szájjel kismadár. Ja igen, és ha lenne bármilyen info, 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Green Day és a Basket Case itt a 103.9 Rock FM-en. Uters, Johnny V, ez a track jön most, amit még 87-ben adtak ki a One Way Home című albumon, és külön érdekesség, hogy Európában a sokkal nagyobb siker lett, mint az Egyesült Államokban. Németországban, Svájcban és Ausztriában is kifejezetten népszerű volt, és Magyarországon is rengeteget játszották a rádiók a 80-as évek végén és a 90-es években is. De nagyot megy még ma is, úgyhogy ezzel folytatjuk most.

0: közlekedés.
1: Megvan még a sávlezárás a Soroksári úton kifelé, úgyhogy ha lehet, akkor kerüljünk. Aztán egyirányosítás van a 11. kerületben a Budafoki úton, valamint hasonló a helyzet a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Kisebb-nagyobb torlódás lehetséges.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

93. Rock FM.

Ez volt az LGT és a Box itt a 103.9 Rock FM-en. Don't Look Back in Anger, ez pedig a féltáv záró, ugyanis 22 óra vagyunk egy picivel, de még 2 óra vissza van a mai Rock the Night-ból, és azon is, úgyhogy maradjunk.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

méltál azért a mai Rock the Night. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét. Folytatjuk, ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig még két órán keresztül Schubert Krisztián. És hát jövök majd a folyóparton ülve is, de most Sad But True a Metallicától, na meg életnek az infók, üzenetek is még mindig, sőt az életjelek is, az SMS Viber 20 999 1039, az e-mail pedig infokukac rockradio.hu.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Teenager dal, itt a 103.9 Rock FM-en. Free All Right Now, ez pedig a kövé, mellé pedig egy gyors info, www.rockradio.hu, ez a weblapunk, ahol rengeteg cikk is van, na meg online is lehet hallgatni minket, úgyhogy én kattintanék.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Ez volt a Breaking the Law, itt a 103.9 Rock FM-en. És még a kövi előtt a szokásos kis kitekintésünk, nézzük gyorsan, hogy milyen időt ígérnek a jövő hétre. Hát elvileg péntekig marad a strandidő egy 38-39 fokos délutáni maximumokkal, péntekre és szombatra pedig ígérnek csapadékot és pici lehűlést. Meglátjuk.

No ne, hogy adnak. Red Hot Chili Peppers, Give It Away, ez most az óra vége itt a 103.9 Rock FM-en. Aztán meg is kezdjük a mai Rock the Night utolsó 60 percét. A startalon Kelly Cooper lesz majd.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

23 óra után vagyunk 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Megkezdtük a mai Rock the Night utolsó 60 percét itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még Schubert Krisztián. Egészen éjfélig itt vagyok és pörgetem a legjobb rock dalokat, úgyhogy meg is húzok, ami még vissza van. Már is itt az AC/DC és a Back in Black. Közben pedig, ha lenne még info, akkor csak bátran az SMS és Viber 20 999 103.9.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez volt az Omega és az Arc itt a 103.9 Rock FM-en. Nirvana, Come As You Are, ez pedig a Next lesz, viszont előtte még egy gyors promó, ne felejtsük el, jövő héten is Rock Lexikon. Szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől délután 2-ig. Jön majd Klamancsek Krisztián, rengeteg infóval készül majd, és pörgeti a legjobb rock dalokat. Aki teheti, tartsa majd velünk akkor is.

Ez volt a Miles Away, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát pörgetem a hajrát, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít. A magam útját járom, You Give Love a Bad Name, Ace of Spades, ezt nem tudom másképp mondani. Ezek még biztosan beférnek, viszont mindezek előtt Scorpions, Big City Nights.

0: Ez volt a Bon Jovi és a You Give Love a Bad Name itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön a záróakkord, ugyanis ennyi fért bele a mai műsoromba, ennyi volt már a Rock the Night, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Schubert Krisztián most Libben. Viszont a legjobb rockdalok maradnak, úgyhogy érdemes velünk tartani a folytatásban is, én pedig legközelebb majd a jövő héten jövök. Találkozunk majd akkor is. A rock legyen mindenkivel. Ciao, ciao!
1: Rock the Night. Este 8-tól.